Groove Moggers. Fáilte rascacht in a quick kill na hí le DLT an seo ar Radio Rira. Tomáid ag dridim le deire mac lár den lá a new.